0: Köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 8-án magyar nyelvi adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. A nemzetközi piacokon az olaj ára 98 dollár közelébe emelkedett. Az időseknek szóló kísérleti programban 60 nyugdíjegyesület vett részt. Megszólaltak az európai politikusok Ratko Mladic temetésével kapcsolatban. Korrupciós vádak miatt lemondott az ukrán főügyész, és ingyenes úszóiskola zárult Kopácson.
1: Híreink következnek.
0: A nemzetközi piacokon az olaj ára 98 dollár közelébe emelkedett, amelyet a kereskedők aggodalma váltott ki a hormuzi szorosban zajló konfliktusok miatt. Horvátországban ugyanakkor a következő héten változatlan marad a gázolaj és a benzin ára. A kormány tovább csökkentette a jövedéki adót és az árrést, hogy megelőzze a jelentős áremelkedést. Ennek köszönhetően a benzin literenkénti ára továbbra is 1,67 € lesz, a gázolajé pedig 1,79 € marad. Az egyetlen változás az úgynevezett kék gázolaj árát érinti, éjféltől 13 € drágább, így az új tarifa szerint literenként 1,34 € kerül. Az USZKO két dokumentumot hozott nyilvánosságra a Gospics és Varazsdin térségében történt illegális hulladéklerakással kapcsolatos vizsgálatról. Az egyik a Josip Juraj Strossmayer vízügyi intézet szakértői jelentése, amely megerősíti a mikroműanyagok, a veszélyes nehézfémek és a fertőző kórokozó baktériumok magas koncentrációjának jelenlétét, ami közvetlen veszélyt jelent a környezetre. Az idősek életminőségének javítását célzó a civil társadalom fejlesztéséért felelős nemzeti alapítvány által indított kísérleti programban Horvátország szinte minden megyéjéből összesen 60 helyi nyugdíjegyesület vesz részt. A tevékenységek megvalósítására legfeljebb 292.687 euró áll rendelkezésre. A program kifejezetten azokat a helyi nyugdíjegyesületeket célozza meg, amelyek az alapítvány megfogalmazása szerint gyakran korlátozott pénzügyi, szervezeti és adminisztratív kapacitással működnek. A pénzügyi támogatás mellett a résztvevő egyesületek szakmai segítséget is kapnak. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök hétfőn bírálta az Európai Bizottságot amiatt, hogy enyhén reagált Ratko Mladic háborús bűnös magas szintű tiszteletadással történő búcsúztatására. Véleménye szerint magának az uniós vezetésnek kellett volna reagálnia a belgrádi eseményekre. António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma reggel megszólaltak Ratko Mladic temetésével kapcsolatban. Megdöbbentőnek nevezték a Belgrádból származó felvételeket. Ez a közelmúltbeli európai történelem egy sötét fejezetével való szembenézés elmaradását jelzi, és ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbiát az Európai Unió felé vezetik, állt az uniós vezetők által a közösségi médiában egyidejűleg közzétett üzenetben. A válaszreakciók még váratnak magukra. Lemondott Ruszlán Kravcsenko ukrán főügyész az illegális telefonos központokkal összefüggő korrupciós vádak miatt. Erre azt követően került sor, hogy a nyomozók egy pénzmosási hálózatot tártak fel a hivatalában. Az így szerzett pénzből ingatlanokat, ékszereket és egyéb értéktárgyakat vásároltak. Ez csupán egy a kormányzat legfelsőbb köreit érintő korrupciós botrányok sorában. Érdemes megjegyezni, hogy a vádak Volodymyr Zelenszky elnök szűkebb környezetének több tagját is érintik. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma szervezésében szeptember 5-éig tartott Kopácson az úszóiskola 5 és 10 év közötti gyermekek számára. Segota Elek, a Pedagógus Fórum irodavezetője.
2: Tehát az úszóiskola, ugye nagy örömmel terveztük meg ebben az évben nyáron is harmadik alkalommal az úszóiskolát Kopácson a tangazdasági ifjúsági központban, ahol 5 és 10 éves közötti gyerekek vesznek részt az úszási tanfolyamon. Erre a programra most ebben az évben 23 gyerek jelentkezett, és ez úgy néz ki, hogy három csoportra vannak osztva a gyerekek. Ugye vannak, akik nem tudnak úszni, a kezdőúszók és a haladó úszók, és tehát az a cél a programnak, hogy akik nem tudnak ugye úszni, azok elsajátítsák az alapvető úszási technikákat, és akik tudnak, azok pedig, hogy tovább fejleszték, és közben, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ugye a foglalkozást egy szakképzett oktató vezeti, emellett ugye fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek magabiztosan mozogjanak a vízben, mind a mellett, hogy pozitív élményeket szerezzenek az úszás során.

Szeptember 8-án ünnepeljük Szűz Mária születésnapját, Kisboldogasszony, a magyar néphajkán kisasszony ünnepe. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét, ahol az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8. csatolt hozzá, mely 1955-ig élt. A Stella Purpura Solis tiszteletére szokás volt szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek érdemben van rá, meglátja a kellő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt a 19.-20. század fordulóján még élő balatonvidéki és göcsei szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg. A nép nyelvén a két nagy Mária ünnep augusztus 15 és szeptember 8 közti időszakot két asszony közelnéven említették. Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, s ezek kódex irodalmunkba is bekerültek. A 16. századi Teleki kódex Anna legendájában olvasható. Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek némi nemű keddin szülem. Egészségben szüli az igaz Dávidnak királyi palántáját. Ez virágnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltól megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosítója. Jövendő megvilágosítója, és asszonya és tengőrnek csillaga. Jankovics Marcell a jelkép kalendáriumban így vala az ünnepről. Nagy boldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária kisasszony legendás édesanyját tisztelték elődeink. Ezt Mária születésének emléknapját egy másik nevezetes nappal, Mária fogantatásának december 8-ai ünnepével kapcsolja össze, szeplőtelen fogantatás néven, ami további magyarázattal szolgál a napba öltözött asszony középkorban keletkezett kultuszára és ábrázolásaira, valamint a gyöngyöspatai Jeszefája oltár képi üzeneteire. Az oltárfa koronájának öblében látható ovális kép Mária szülését ábrázolja, magát a templomot is kisasszonynak szentelték, búcsónapja szeptember 8-a. Jankovics Marcell kutatást végzett Gyöngyöspatán, melynek legfőbb nevezetésége a gótikus stílusú római katolikus templom, mely lényegében az 1470-ben elnyert formáját őrzi. A templom főoltáránál a magyarországi barokk egyház művészet egyedülálló remeke, az úgynevezett Jeszefája szobor együttes, mely a maga nemében páratlan a világon. A fal mitológiai borítója Mária születését ábrázolja. A tudatos-tudatlan alkotásnak különös ihletett példája bővelkedik a jelképi jelenésben. Számomra utolérhetetlenül gazdag. Valahányszor meglátom, mindig újabb és újabb képzettársítás ugalmaz, írja Jankovics, aki hosszú évekig találmányozta az oltárképet. Rendkívül gazdag jelképvilágát tárt fejjel a női őrre emlékeztető fának, mely tovább mutat a Jessze Dávid jelentéskörön. Szent Anna és Szűz Mária szimbólumaként is értelmezhető a fa, de tejút világfa anyaöl jelentések is társíthatók hozzá. Sőt, körkörös időszimbólumként a naptár és a számok jelentésköre is sok felfedezni valót rejteget, írja Jankovics munkájáról Imrik Zsófia restaurátor a Jeszefájától a Keresztfáig című tanulmányban. A magyarok lakta vidékeken állítottak őseink templomokat, kápolnákat Kisboldogasszony tiszteletére. A kegyhelyeken zarándoklatokkal hódolnak a hívek a megváltó édesanyjának, Máriának a születésnapján, más helyütt búcsokkal emlékeznek meg e napról.

0: időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos volt az idő, gyenge légmozgásban a nappali hőmérséklet 32 Celsius fokig melegedett. Ma Eszéken délben 30 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 24%, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Holnap nyugat felől fokozatosan beborul az ég, helyenként különösen déltől kezdődően eső és zivatar várható, néhol heves zivatarokkal. Éjszaka már 13 és 17 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg holnap nappal 28 és 32 Celsius fok között alakul. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!

0: Vidéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Слушай, 102.0, 102.4, 102.8 и 105.3 MHz.